selve chalgato in co selete ca torok gulag bol mai episod ga bon no tipush torok shi karatesh hangarol doktor Fazıl Küçükrol lesso Hati mavol kapçalat van doktor Cemil Doğa Çipek nemzet gözü kapçalatı oksa kirtu yine kirtik gali şiit foglayu gözse. Vanna koyan semi yişige kakik ek nemzet lek şorti tep idosok abon leipnek elü iş onok hongiya va lek işmeretivi volamint okorotanok Mekteşte şiitöyi bir bağlanık. O tek rüşitörük nip samarı keşiktelenül doktor Fazıl Küçük Volt ez o semi. Hama oz isek rüştörük gözler şöşek rol mint önalı ağlam rol besil hetünk anna kolap yayıban otvan Fazıl Küçük töp mint fiil evsazı doş küzdelmeynek munkkayo. Fazıl küçük ezerkilen saz hotbon süretet lefkoşa abon. O siget ekkor gekorlatilok britven hatoşa kolot alt. Atip şütörü kökpedi kaz osman bir odolun mis savunlaş utan omokokro morot şak nehizi dövsakan mentek kerestü. O fiyatal Fazıl İstanbul'ban, mait loson bon niş Paris bon tanut horvoştu domaint. Bari Rubab'ın kin gelmiş orvaşı payı vardı volno ı hozot derd. Uyut bilte hoydu lekinka gögi taşı sorulu betek şoyatni pinek göböye. Optipışı törökök ezi şu hannem çüpan orvaşkin tekin tettekre haneme koyan ük irt küzdü emmerkin tokini pe boyu ira kereşet gögi irt. Fazıl küçük lek fantoşa fegvere atol volt. Hozazer kilensaz negven kettöben nala pitot halkın sesi. Onip hongyo timi uyuşak milto babal nevihez. A görök iş brit niyomaş olot el halgattat nik hivant közösség eretöyes hangjava nőtte ki magát. Lopjának hasabjai névekken átharcolt az Ennosis, volt is a Tiprusi sziget Görögországhoz csatolásának terve ellen, és következetesen védelmezte a Tiprusi törökök jogát a szőlőföldjükhöz. Betiltások, fenyegetéseik és zaklatások sem tudták megtörni. Minden egyes sora azt üzente a Tiprusi törököknek, Te is ezen a földön is, ez a haza a tét is. A politikai szerveződés terén is úttörő szerepet játszott. 1943-ban részt vett a Tiprus török kisebbségi szervezet megalapításában, később pedig létrehozta a Tiprusi nemzet török néppártot, hogy a közösség politikai akaratát egesítse. Szét szort, szervezetlen és szegény közösségből jogait ismerő szervezet és ellenálló társadalmat formált. Az 1950-es években, amikor a görög fél az Ennosis érdekében fellázott és az EAKAT terrorszervezet török falukat támadott meg, Fazıl Küçük rendíthetetlenül népe élén maradt. A volt felosztás, volt halál jelszóval fémjelzett korszakban hangsúlyozta, hogy a sziget sorsa nem kerülhet kizárólag a görög fél kezébe. Ezt az álláspontot a szigeten, Ankarában és a nemzetközi formokon is ekaránt képviselte. Párathatatlan diplomáciai tevékenysége jelentős szerepet játszott abban, hogy a török közvélemény kiállt a típusi ügy mellett. Az 1959-es Zürihi és londoni megállapodásokat követően 1960-ban megalakult a Tiprus Köztársaság,

Hol fázol kücsüköt, a közösség szavazataival alelnök kiválasztották meg. Ez a tisztség annak elismerését jelentette, hogy a típus törökök a sziget egyenjogú alapító közössége. Makariosz és a görög vezetés azonban rövid időn belül megsértette az alkotmányt, és a törököket társalapító státuszból kisebbségi helyzetbe kívánta kényszeríteni. Amikor 1963-ban kitört a véres karácsony, és megindultak a görög támadások, a típusi törökök a sziget egy kis részére szorultak vissza, osromlott körülmények között élve. Ezekben a sötét években Fázl Kücsök népe ellenállásának jelképe lett. Nem a kivándorlást, hanem a kitartást, nem a megoldást, hanem a szervezett összefogást hirdette. Erkölcsi vezetőként válvetve állt a török ellenállási szervezet harcosaival és döntő szerepet játszott közössége fennmaradásában. Nagyságát az is bizonyítja, hogy nem ragaszkodott a hatalomhoz. 1973-ban saját akaratából adta át a közösség vezetését az ők fiatal és erős alakjának, Rauf Denktásnak. A stafita átadásának képessége az igazán nagy államférfiak ismertető jele. Ettől kezdve is tovább írt a Halkensesi hasobjain, és tovább is irányt mutatott a népének. Amikor 1974-ben a békeművelet nyomán a típusi törökök szabadsághoz jutottak annak szellemi és politikai alapjait, ő már évtizedekkel korábban megteremtette. Élete utolsó éveinek legnagyobb öröme az volt, hogy 1983. november 15-én megélhette az Észak-Típusi Török Köztársaság kikiáltását. Betegen fekve, könnyek között fogadta annak az önálló török államnak a megszületését, amelyért egész életében dolgozott. Néhány hónappal később, 1984. január 15-én Londonban hunyt el. Végakaratának megfelelően Lefkosa közelében, Hamitkőben temették el, azon a földön, ahol a hősi halottak és a szabadság harcosok nyugszanak. Mozoljuma ma is a típus török nemzeti emlékezet egyik legfontosabb zarándok helye. Mi volt Fázl Kücsök szelleme öröksége? Mindenek előtt az a rendíthetetlen meggyőződés, hogy a típusi sziget a törökök hazája, és a típusi törökök nem kisebbséget, hanem a sziget eredeti is egyenjogú tulajdonosait alkotják. Másodszor a megszakíthatatlan kapcsolat az anyaországgal, Türkiyével. Véleménye szerint a típusi törökök biztonságának garanciája a török nemzet egységéhez való tartozás. Harmadszor a szervezett küzdelem. Mindig hangsúlyozta, hogy a jogokat csak a szervezett közösség képes megvédeni, még a széthúzó társadalom kénytelen beletörődni sorsába. Végül pedig a sajtó volt is a szabad és nemzeti hangereje. A Halkensesi nem csupán újság volt, hanem egy nép méltóságának kiáltványa. Dr. Fázl Kücsök orvosként, testeket vezetőként pedig egy egész közösség lelkét gyógyította. Nélkülözések, ostrom és a világ közönje ellenére is talpon tartotta népét. Ő a típusi törökök fennmaradásaért vívott harc egyik legnagyobb hőse, akinek nevét a török nemzet emlékezete tovább és együtt őrzi Denktásival, a szabadság harcosokival és a hősi halottakival. Halála óta több mint 40 év telt el, ám ahogyan a Girne-hegység oldalába írt felirat,
Boldog, aki töröknek mondhatja magát. Ma is ott áll. Úgy fázol kicsik öröksége, és tovább él a típusú szigeten. Feladatunk, hogy ezt a nagy álomférfit megismertessük a fiatal nemzedékekkel, és hülyek maradjunk ahhoz az örökséghez, amelyet ránk hagyott. Nyugodjon békében! Kedves hallgatóink, a mai epizódunk a végére ért. Dr. Cemil Duhácsipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallották. A jövő héten egy újabb kiemelkedő török személyiségkel jelentkezünk.

Kezünkben tartott telefon, az elektromos autó, amelyel utazunk, a szélturbinák. Mindegyik közös pontja a ritka földfémek. Türkiye ezen a területen a világ élvonalában van. Vajon pontosan mekkora potenciállal rendelkezünk? A csúcs technológia ritka alapanyagait tekintsük át együtt. Ma a modern technológia nélkülözhetetlen alapanyagairól, a ritka földfémekről lesz szó. Az okostelefonoktól az elektromos járműveken át a szélturbinákig, valamint a védelmi iparig számos területen alkalmazott elemek napjaink technológiájának alapvető építőkövei közé tartoznak. Az erős mágnesekben, akkumulátorokban és elektronikai rendszerekben használt ritka földfémek a zöld energia átállás, illetve a digitalizáció előretörésével világszerte egyre nagyobb figyelmet kapnak. Ez a helyzet Türkiye lehetőségeit is előtérbe helyezi. Alparslan Bayraktar, energiaügyi és természeti erőforrásokért felelős miniszter kijelentése szerint, a ritka földfémek területén országként a világ első 5 országa közé fogunk tartozni. Ez jól mutatja az ország e területtel kapcsolatos célkitűzéseit. Türkiye ritka földfém potenciáljáról professzor dr. Ilgin Kursun, az Isztambuli Egyetem Cerrahpasa műszaki karának bányamérnöki tanszékének vezetője nyilatkozott a TRT Habernek. A ritka elnevezés nem azt jelenti, amire sokan gondolnak. A ritka földfémek elnevezésében szereplő ritka szó gyakran félreértésekre ad okot. Professzor dr. Ilgin Kursun kihangsúlyozta, ez nem az elemek földkérekbeli gyakoriságára utal. A ritka földfémek ritka elnevezésének alapvető oka nem az, hogy ezek az elemek kis mennyiségben fordulnak elő a földkérekben. Sokkal inkább az, hogy keletkezési folyamataik következtében az ércekben rendkívül összetett szerkezetben találhatók meg. Emiatt bonyolult feldolgozási eljárásokra van szükség. Ráadásul gazdaságosan kitermelhető koncentrációban csak korlátozott számú lelőhelyen fordulnak elő. Kulcs szerepet játszik a csúcs technológiai gyártásban. A ritka földfémek kémiai tulajdonságai rendkívül hasonlóak egymáshoz, ami számos technikai kihívást okoz. Kursun ezzel kapcsolatban így fogalmazott. A ritka földfémek egymáshoz nagyon hasonló kémiai tulajdonságai miatt ezeknek az elemeknek az egymástól való szétválasztása műszakilag rendkívül nehéz. Napjainkban ez az egyik legjelentősebb kihívás a ritka földfémek ipari hasznosítása során. A ritka földfémek különösen a csúcs technológiai termékek esetében számítanak nélkülözhetetlennek. Kursun a következőképpen magyarázta, miért tekintik ezeket az elemeket stratégiai jelentőségű alapanyagoknak. A ritka földfémek különösen a lantanidák közé tartozó neodium, praseodímium, diszprózium és terbium, valamint az itrium és a szkandium a nagy teljesítményű technológiai végtermékek gyártásában, a zöld energia átállásában és a digitalizációhoz kapcsolódó technológiákban betöltött kulcsszerepük, valamint helyettesíthetetlenségük miatt kritikus és stratégiai nyersanyagoknak számítanak. Napfényiparának egyik legfontosabb alapanyagaként tartják őket számon. A ritka földfémek felhasználási területe rendkívül széles. Kiemelten fontos szerepet töltenek be azonban a védelmi iparban, az elektromos járművek gyártásában, valamint a szélerőművekhez kapcsolódó elektromechanikai rendszerekben. A világ ritka földfém készleteinek jelentős része Kínában, Vietnámban, Brazíliában, Indiában, Ausztráliában és Oroszországban található meg. A mintegy 120 millió tonnára becsült globális készlet 35%-ával Kína rendelkezik. Emellett a termelés és az export terén is vezető szerepet tölt be. A világ ritka földfém termelésének hozzávetőleg 70%-át szintén Kína teszi ki. Türkiyében a ritka földfémek kutatása először az 1950-es évek végén kezdődött a Bányászati Kutató és Feltáró Főigazgatóság MTA kezdeményezésére. A kutatások során az ország különböző térségeiben jelentős érceket tártak fel. Vajon Türkiye mely régiói rendelkeznek a legnagyobb ritka földfém potenciállal? Az ország legismertebb lelőhelye az Eszkisehir Közölgyaören térségében található. Kursun a lelőhely sajátosságairól így nyilatkozott.
Türkiye legnagyobb ritka földfém tartalékával rendelkező érszelepe, az Eszkisehír közöldje őren lelőhely, ahol a basznazit, a fluorit és a baritásványok együtt fordulnak elő az érztestben. A közöldje őreni lelőhelyen cérium, lantán és neodímium oxidok találhatók. A térségben jelenleg pilotüzemi termelési munkálatok zajlanak, amelyek első szakaszában lantán, cérium, prazeodímium és neodímium előállítását tervezik. Kursun más ígéretes lelőhelyekre is felhívta a figyelmet, majd így zárta gondolatait. Hazánk egyik jelentős ritka földfémek szempontjából ígéretes lelőhelye Sparta Csanakli térségében található. A Malatya-Kuluncsak régió ritka földfém értesedése pedig lantánt, cériumot, prazeodímiumot, neodímiumot, itriumot, valamint tóriumot is tartalmaz. Úgy tűnik, hogy Türkiye jelentős potenciállal rendelkezik a ritka földfémek területén, és arra készül, hogy meghatározó szereplővé váljon ezen a globális piacon.